0: Emisiju realizovalo neprofitno zatvoreno deoničarsko društvo za medijske usluge Dunav u 2026. godini.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. szeptember 9-e, szerda van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

A bezenyei római katolikus templom harangját hallották. A község lakóinak mintegy kétharmada vallja magát horvát származásúnak. A látogatónak érdemes egy kis időre megállni a temetőnél, ahol a sírkövek feliratai egy anyaországtól elszakadt kis népcsoport identitás keresését, nyelvéhez való ragaszkodását és sajnálatos asszimilálódását tükrözik. A településen aktív egyesületi és kulturális élet folyik. A falu legrégebbi házában a horvát kultúrához való ragaszkodás jeleként gyűjteményes kiállítás látható. A hagyományápolás szép bizonyítéka a 30 tagú felnőtt Jorgován énekkar, valamint az ifjúsági ének és néptánc együttes. A község nyugati határában emelkedik a 18. század elején épített és a 19. században megnagyobbított templom. Homlokzatán a két világháborúban elesettek neveit feltüntető tábla a település lakóinak etnikai összetételét is tükrözi. A templomot az 1960-70-es években felújították. A mennyezetfreskók, a keresztutat ábrázoló képek restaurálását és a festést Samodai József lébénymiklósi mester végezte. A kőműves munkálatokat pedig Práger István kőműves

Leitner Lőrinc és családja, valamint Mainz János bécsi lakosok ajándékozták szülőfalujuknak. A templom bejáratának homlokzatán két oldalt Szent Mihály és Szent Florián embernagyságú szobrai láthatók, melyeket Faragó János soproni kőszobrász restaurátor készített.

0: Jelenlét, kultúra.
1: Dévleszerek Hávtumén Romali, Noroksi Szanatácsi Buna, köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. Django Reinhardt öröksége saját hanggal. Bemutatkozik a Manus Gypsy Hands trió formáció.

0: Janus Gypsy Hands a jazzmanus, vagyis a gypsy swing világába kalauzolja a hallgatókat. Zenéjükben a Django Reinhardt nevéhez kötődő hagyomány, a lendületes swing, a virtuóz gitárjáték és az improvizáció találkozik. Első lemezfelvételükre készülnek, ahol a repertoár és a hangzás is bővül, hiszen énekesekkel is együtt dolgoznak, és több saját szerzemény is hallható lesz a lemezen. Vendégeim a stúdióban Lakatos Vilmos, Kállai Dezső és Olá Péter. Köszöntelek titeket a stúdióban, örülök, hogy elfogadtátok a meghívást. Mesélj egy kicsit kérlek a Manus Gypsy Hands-ről, hogy mikor alakult az együttes, és mi az, ami életre hívta.
1: Nagyon szépen köszönjük a meghívást ezúton is, nagyon örülünk, hogy itt lehetünk. A zenekarunk igazából már egy létező formáció több éve, egy duó formációban kezdtük el ezt Kállai Dezső gitáros kollégámmal, és Olá Péter pedig csatlakozott hozzánk nagy bőgön. Leginkább ugye a manus műfajt képviseljük, próbáljuk magas szinten ezt tolmácsolni ugye a közönségnek. Mindezek mellett kiegészül majd különféle sztárvendégekkel együtt működve, tehát jelenleg most Bíró Szabolcs maszkurabáróval működünk együtt, vele indult el egy közös projekt így. A manus zenén felül ugye régi horvát pista cigány dalokat fogunk feldolgozni majd, természetesen manus swing stílusban. Szerintem egy könnyen befogadható dolog lesz majd igazából ugye a laikusok és a zeneszeretők, illetve a zene szakértők számára is, majd igyekszünk a maximumot kihozni belőle.
0: Ugye a manus swingnek nagyon nagy hagyománya van, mennyire nehéz megtalálni a saját hangotokat ebben, vagy fontosabb inkább a hagyománynak a megőrzése és a továbbadása?
2: Először is szeretnék köszönteni mindenkit, köszönjük a meghívást. Mi próbálunk a lehető legtradicionálisabban hozzányúlni ehhez, és őrizni a hagyományokat, de nyilván belevisszük a saját stílusunkat is, és az egyéniségünket.
0: A saját dalok is fognak szerepelni a repertoárotokban?
2: Igen, fogunk saját dalokkal is készülni, több saját dalunk is van, és a közeljövőben fogunk készíteni egy lemezt, amin ezek is hallhatók lesznek.
0: Hogyan készültök a lemezfelvételre?
2: Hát próbálni még nem nagyon próbáltunk, de úgy néz ki, hogy meg lesz és jó lesz.
0: És ez még várhatóan az idén elkészül?
2: Igen, ez még az idén.
0: Péter, te hogyan csatlakoztál az együtteshez? Ugye Vili említette, hogy te később kerültél a zenekarba.
3: Igen, hát én Vilit nagyon régen találkoztunk, játszottunk, elhívtak játszani, én beugrónak, és akkor ott ismertem meg a Vilit, és... Igazából akkor ismerkedtem meg ezzel a Django stílussal, mert én nem játszottam olyan ezt a műfajt, inkább a modernebb jazz állt hozzám, vagy áll hozzám közelebb. De aztán Willivel megismertem ezt a műfajt, és hát ez egy nagyon nehéz egyébként, egy nagyon nehéz. Amit előbb mondtál például, hogy megtartani az autentikusságát, viszont hozzátenni valamit, ez nagyon nehéz egyébként, ez nagyon nehéz dolog, mert ez a Django Reinhardt zenéje tulajdonképpen, ez az egyetlen egy olyan jazz zene a világon, amit európai jazznek lehet nevezni. Tehát egyébként bárhol a világon azt mondjuk, hogy európai jazz, akkor azonnal ez jut eszébe mindenkinek, hogy a Django Reinhardt féle muzsika. És hát ezt nagyon megszerettem egyébként, mert ez egy új kihívás volt az ember életébe, és hát a Willivel nagyon jó játszani, a Willivel meg a Dezsővel, úgyhogy nagyon várom már a felvételt, hogy eljöjjön az a nap, hogy lemehetünk a stúdióba együtt.

0: hasonlóan a magyar cigányzenéhez, magyar cigányzenés családokban is ez egy apáról fiúra szállt. És ez a Manus Jazzben is beszélt, hogy a Reinhardték már nem tudom hányadik generáció jött már ki, és még mindig ugyanett a muzsikát játsszák, vagy akár a Rosenberg család, hogy abszolút a legkisebb gyerektől már mindenki hangszert fog, már lassan a lasszonyok is, és ezért ez nagyon szép dolog, hogy ezt fönntartják. Ez egy tradíció, ami nagyon fontos, és reméljük, hogy soha nem fog megszakadni. Amit a Will is mondott, hogy ez egy nagyon szerethető műfajban is, nagyon dallamosak a melódiák, tehát nagyon melódikusak, nagyon könnyen hozzácsatlakozható zenészek, például a trió egy nagyon jó hoz egy klarnét, szaxofon, harmonika, tehát nagyon könnyen tudnak muzsikusok kapcsolódni ehhez a zenéhez. Táncolható zene is, tehát ezt nagyon szeretik, hogy erre táncolnak, és nagyon sok filmben szerepel, mert rendkívül jó aláfestő muzsika is. Úgyhogy Isten igazából azt gondolom, hogy ez egy örök műfaj, és hogy igazából ez a romáknak az igazi jazz zenéje, tehát ez az igazi roma jazz. Ezt nevezik roma jazznek, mert játszhatnak romák jazzt egyértelműen, mindenhol is kiválóak, de az igazi roma jazz az a Manu Swing.
1: Mi az, amit esetleg egymástól tudtok tanulni?
2: Szerintem minden muzsikus tud egymástól tanulni. Igazából a zenének a lényege, ugye a kamarazenének az egymásra figyelés. És hogyha figyelünk egymásra, akkor bárkitől bármit lehet tanulni, és az egész élet egy tanulás így.
1: Milli, te mikor ismerkedtél meg ezzel a műfajjal, és mikor volt ez, amikor először azt érezted, hogy neked ezt kell játszanod?
3: 15 évesen kezdtem el ugye gitározni, tehát 15 éve ezelőtt pont, igazából így a napokban lesz 15 éve. Próbálkoztam akkoriban flamenkóval, próbálkoztam ugye autentikus cigányzenével, hallgatok már mai napig rengetegféle rockot, jazzt, populáris zenét, de amikor meghallottam tényleg Django Reinhardtnak a zenéjét, akkor úgy éreztem, hogy nekem ez a műfaj az, amit tényleg meg tudja dobogtatni a szívem, és ez az, ami a legközelebb áll hozzám. Romás, ugye mégis van benne a jazznek a szabadsága, a felállás is nagyon-nagyon tetszett igazából az, hogy végre nem dobot hallok, ugye nem cintányérozást, illetve nem pergőzést. Hozzáteszem, nagyon-nagyon szeretek dobosokkal, zseniális dobosokkal együtt muzsikálni, de tényleg, amikor ugye a két gitár kísér ugye egy harmadikat, egy szólistát, az tényleg azon egy hatalmas nagy felemelő érzés.

Valószínűleg ugye sokkal élesebb, ezért is adták neki ezt a funkciót, meg ugye abban az időszakban, amikor ugye Django Reinhardt kezdett el koncertezni, akkor ugye tegyük fel, hogy egy 100 fős koncerttermet nem éppen lehetett kihangosítani, és ugyanakkor az a technika még nem állt rendelkezésre, ami a mai világban. Tehát ott úgy kellett megoldaniuk, hogy hangosabb hangszert készítenek, úgyhogy préselt falamezből készült a has, fenyőfából ráadásul, ami sokkal nagyobb hangot tud generálni egy hangszeren belül, és ugye rózsafa, igazából ez volt az alapsztenderd a hangszereknél, ezeknél a hangszereknél. Nagyon bonyolult igazából ez a funkcionalitása igazából a gitárnak ebben a műfajban, viszont ugyanakkor a bossanovákban is, illetve a keringőkben is, ott is teljesen más szerepük van, más a lüktetés igazából. Ott sokkal nehezebb dolguk van, mert ott egyszerre kell szabadon és kötötten játszaniuk. Ugyanis a tempó nem mehet se feljebb, se lejjebb, viszont ugyanakkor meg kell legyen egy gyönyörű lendületnek, és meg kell legyen az az érzet, hogy folyamatosan húz minket valami.

0: mennyire volt nehéz megtanulni ezt a műfajt, vagy kitől tudtad ezt megtanulni? Konkrétan itthon ilyen zenét azt azért nehéz tanulni. Ki az, aki ebben neked tudott segíteni?
1: Itthon ugye, amikor zenével kezdtem el foglalkozni, akkor a Schneidberger Zenétehetség Központban voltam diákként. Ott Schneidberger Ferenctől, Lam Dávidtól, Vrozsnyói Pétertől, illetve még számos más neves előadótól, illetve tanártól volt szerencsém tanulni. Rengeteg zeneelméletet, ugye foglalkoztunk ezzel a műfajjal is, de nyilván ugye olyan professzionális szinten ugye nem tudtam ugye megtanulni. Leginkább rengeteg gyakorlás, rengeteg zenehallgatás, rengeteg transzkripció tanulás, zeneszámok, arpeggiók, szólók elemzése nagyon időigényes volt, rengeteg időm ment rá, rengeteg energiám, és így konkrétan így magamat fejlesztve igazából így sikerült így elsajátítanom ezt a műfajt.
0: Kik azok, akikre esetleg példaképként tekintetek, akár ebben a műfajban, vagy bármi másban, akiktől úgy érzitek, hogy tudtak tanulni, és inspirálnak titeket?
2: Nekem nagy példaképem Adrien Monnyart, francia gypsy jazz gitáros, Birelli, Lagren, Jimmy Rosenberg. Szóval ezek a tipikus manus jazz gitárosok Hollandiából és Franciaországból.
0: Nektek?
3: Nagyon nehéz, mert igazából Bőgöst ebben a stílusban nem olyan tudnék kiemelni. Tehát nincs igazából, tehát nem, én nagyon szeretem azért, hogyha egy Bőgös azért 24. században tud már szólozni is, és ezek az emberek azért tudnak, de igazából nincs kiemelkedő név ebben a műfajban Bőgösből. De hát rengeteg bőgös van, akit nagyon szeretek, hát estig tudnám sorolni, úgyhogy inkább nem is megyek bele. Hát az egyik hatalmas példaképem nekem az Eddie Gomez, ő egy portorikai nagy bőgös, aki tulajdonképpen, hál' Istennek még mai napig él, 80 éves és zseniális muzsikus, de hát sorolhatnám Buster Williams, John Patitucci, Nils Henning, Gösted Pedersen, Ray Brown, Christian McBride, Miroslav Vitus, reggelitől tudnék ülni és mondani ezeket az embereket.
0: Említetted ugye, hogy énekesekkel is együttműködtök. Hogyan tud egy pop énekes, vagy egy más műfajból érkező énekes ebben a műfajban megtalálni a helyét?
1: Nincs egyszerű dolog, hogy hozzátegyem igazából, viszont mint a zenéhez is, és illetve minden műfaj eljátszásához, illetve előadásához kell egy lélek. Most ugye nekünk ugye Víró Szabolcsról, Maszkó Rabáról van szó, kinek egy hatalmas nagy lelke van, és ez mellett nagyon-nagyon nyitott zeneileg is. Ővele így egyszerű így együttműködni. Nyilván ugye zenekarként, ugye zenészekként, kísérőhangszeresenként, ugye nekünk ugyanúgy simulékonynak kell lennünk, illetve ugyanúgy kísérnünk el az énekes, nem szólózunk, nem zavarjuk, tehát próbálunk ugye együttműködni nyilván ugye úgy, ahogy azt annól megtanultuk, és ahogyan az kell. De énekesként remélhetőleg nem lesz nehéz dolguk az énekeseknek, hogyha velünk játszanak majd.
0: És ilyenkor az ő saját dalaikat hozzák, és ti azt kíséritek le, vagy a ti repertoárotokból dolgoztok fel dalokat?
1: Megbeszélés kérdése igazából. Maszkó Rabáról ugye az volt ugye a legelső koncertünkön, hogy egy 3-4 darab régi magyar számot vettünk elő. Csak inni-inni, Bolyongok a város közepén. És akkor ugye itt jött egy-két olyan roma dal, ugye mint az Asztakutya mindenit. Ugye mostanában ugye manapság elég nagy sláger, és ez kifejezetten Szabi kérte, hogy vegyük elő ezeket a számokat. Illetve, hogyha a közeljövőben együttműködünk, akkor ő mindenképpen szeretne Horváth Pista dalokat feldolgozni, ugyanis az még mind mai napig egy hatalmas nagy renoméja van a Horváth Pistának, és még a mai napig nagyon sokan szeretik, csak ugye egyre jobban eltűnik szegényként. És épít az ideje annak, hogy egy manus stílussal ugye ez vegyítve, természetesen ízlésesen, hát ugye ezt is lehet borzalmasan csinálni. Próbáljuk majd ugye majd akkor a közönség elé hozni majd ezt a műsort.

0: de kezdve...
1: Hogy látod, mi az, ami ehhez a műfajhoz kell, hogy ebben valaki kiemelkedő legyen, vagy megállja a helyét?
2: Szerintem minden műfajhoz nagyon sok kitartás és gyakorlás, alázat kell, ugyanúgy, mint ehhez is.
1: Fontos az improvizáció és a repertoárotokban?
2: Igen, természetesen az improvizáció az elengedhetetlen ebbe a stílusba.
1: És ugye ez egy nagyon virtuóz stílus. Ez mennyi gyakorlást igényel egyébként napi szinten, hogy ezt így szinten tartsa az ember?
2: Sokat. Igazából mi ugye Willivel a Schnittberger Zenei Tehetségközpontban ismerkedtünk meg 2012-ben, akkoriban ugye még gyerekek voltunk, én ott ismerkedtem meg ezzel a stílussal, és ott reggeltől estig a zenéről szólt az életünk, és mi még éjszakákig gyakoroltunk.
1: Volt már koncertetek ott? Hogy láttátok, hogy hogyan reagál a közönség erre a műfajra?
3: Nagyon-nagyon könnyen befogadható igazából. Nagyon szeretik az emberek. Abszolút pozitív reakciót váltunk ki mindig ugye a közönségből. Az elején mindig tartanak egy kicsit attól, hogy amikor megérkezünk és kiveszünk a hangszereket, ugye ilyen hangszereket nem minden nap látnak ugye az emberek, nem minden nap hallanak, és várják azt, hogy mi fog ebből az egészből kisülni. És amikor meghallják az első 15 másodpercet, vagy első 30 másodpercet, akkor látni lehet a vendégeken, közönségen, hogy így magával ragadja őket ez a stílus. Mert annyira könnyen befogadható, gyógyítja a lelket, jót tesz a léleknek, egy kicsit meghozza az ember hangulatát, hogy nagyon szeretik.
1: És fontos a közönséggel való kommunikálás a koncert során nektek?
3: Ugye a színpadon való kommunikáció ugye nekünk is fontos, ugye van verbális része, ugye nyilván konferálunk, illetve bemutatjuk egymást, bemutatjuk a zenekart, számok között ugye egy kicsit mesélünk azért a műfajról, illetve az adott zenei műről, és mindezek mellett nonverbális kommunikáció, ugye a mosolygás, esetleg, hogyha klubkoncerten kocintunk, akkor kocintunk a közönséggel is, és mi egymás, ugye ez hoz egy ilyen oldottabb hangulatot, amitől a vendégek is jól fogják magukat érezni.
1: Van esetleg olyan dal a repertoárotokból, ami nagyon közel áll hozzátok? Van-e kedvenc?
4: Hát Isten igazából nekem nincs annyira.
1: Az vagy nehéz lenne egyet kiemelni.
4: Nehéz egyet kiemelni, igen. Tehát igazából az, hogy a ritmus, hogy milyen attitűddel játszunk, az sokkal jobban, mint most mi a szám. Uh-huh. Egyértelmű, hogy egyébként a Django Reinhardt szerzemények, azok nagyon-nagyon jók, nagyon jól sikerültek, és egyébként a Dezsőnek is vannak szerzeményei, és egyébként azok is nagyon jók. Tehát, hogy abszolút melodikusak. Kiemelem, akkor a Dezsőnek a számait szeretem játszani.
1: A zeneszerzés, ez hogyan jött az életedbe, vagy mióta foglalkozol ezzel?
2: Igazából pár éve kezdtem így dalokat írni, nyilván ugye csak szöveg nélkül, instrumentálisan, de ehhez mindig kell történnie valaminek. Soha nem szoktam úgy dalt írni, hogy na most kellene egy gyors szing, vagy ilyesmi, valami mindig történik. Mint például, mikor megszülettek az ikreim, van 2-3 éve sikerfiam, és róluk írtam a Twincy Blues című dalt.
1: Tehát fontos az inspiráció, ami ugye minden nap ér, és azokból táplálkozol.
2: Igen.

0: Предаването е изготвено от медийна компания Дуна през 2026 година. Дочуване и приятен ден!
1: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Bencsik János.
2: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A Nemzetiségek zenéje című műsor mai szerkesztője Dózsa Zenta nevében is, a műsorvezető Bencsik János köszönti Önöket. Magazinunkban szerdánként a szlovák zenei élet kiválóságait mutatjuk be, de kivételesen ma egy cseh sztár különleges projektjét ismerhetik meg, aki Bartók Béla Szlovák dalok címmel adott ki albumot. Iva Bitová és a Mucha Quartet feldolgozását hallhatják ma. Hegedűs János technikus kollégám nevében is kellemes rádiózást kívánok!

A most hallott Vladimir Godár által készített átirat Bartók Béla Szlovák dalok című gyűjteményéből enged betekintést a népzene világába. Iva Bitová csehegedű művész és énekesnő, jelen esetben énekesként szereplő és a fiatal, tehetséges zenészekből álló vonós négyes, a Muha Kvartett együttműködése mindkét fél számára hatalmas zenei és emberi inspirációt jelentett. Iva Bitová élő és spontán előadásmódja mélyen hat az interpretált zene lényegéig. A dalok átdolgozásánál az volt a cél, hogy az eredeti népzenei formát Bartók feldolgozásának összefüggésében mutassák be. Bartók gyűjteményében és más forrásokban is felkutatták az eredeti lejegyzést, s a lejegyzett szöveget a szólóénekes kapta. A Bartók-féle feldolgozás további szólamait a vonós négyes szólaltatja meg, amely egyszerre utalhat a folklór világára és a műzene világára is. A ciklus 44 darabból áll, ezek közül 13 szlovák népdal dallamát dolgozza fel.

Bartók Béla Szlovák dalok című albumáról hallhatnak részleteket Iva Bitová és a Muha Kvartett előadásában.

Kedves hallgatóink, a következő percekben is Ivábitová és a tehetséges fiatalokból álló Muha Kvartett produkcióit hallhatják, melyeknek alapja az eredeti Bartók Béla által lejegyzett népdalok. Az előadó művészeket a szlovák népdalok ihlették.

Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bartók Béla szlovák népdalait hallhattuk, Vladimir Godár elismert szlovák zeneszerző hangszerelésében, Iva Bitová kiváló cseh énekesnő és hegedűművész, valamint a Muha Kvartett előadásában. A szerkesztő Dózsa Zenta nevében is Bencsik János köszöni megtisztelő figyelmüket. További jó rádiózást kívánok. Viszonthallásra!

0: Az elhangzott műsort készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: Emisiju realizovalo neprofitno zatvoreno deoničarsko društvo za medijske usluge Dunav u 2026. godini.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească, emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. szeptember 8-a, KEDD van!
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

0: A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a Nemzetiségi Rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most keddi műsorainkat ismételjük meg. Először a Jelenlét közéleti magazinját, majd a Lovári és a Ruszin félórás műsoraink után nemzetiségeink zenéit hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást!
1: Jelenlét, közélet.
2: Dévle szerekhávtumén romali, noroksi szenetácsi buna, köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. Segíteni egymásnak, visszaadni valamit a társadalomnak abból, amit kaptunk. Dr. Aszani Omár, a Gyöngyösi Tanoda igazgatója szerint ez mindannyiunk felelőssége. Egy éve nyílt meg Gyöngyös egyik legszegényebb városrészében a Hangyaboly Tanoda. A kezdeményezés célja, hogy a hátrányos helyzetű roma gyerekeknek tanulásban, közösségépítésben és a továbbtanulásban is segítséget nyújtson. Hogy mit hozott az első év, milyen eredményeket értek el, és milyen tervekkel folytatják a munkát, arról dr. Aszani Omár, a tanoda igazgatója beszélt. A riportban megszólal még Farkas Lászlóné, a Gyöngyösi Nemzetiségi Önkormányzat elnöke is. Most itt vagyunk a Hangyaboly Tanoda egyéves évfordulóján. Milyen céllal alakult meg a tanoda?
3: Az volt a célunk, hogy közösséget építsünk, és világos célokat fogalmazzunk itt a gyerekekkel. Az a legkönnyebb, hogy az emberek általában fogják és legyintenek, hogy ezekből úgyse lesz semmi, ezekkel úgyse lehet mit kezdeni. Egyáltalán nem igaz. A mi tapasztalatunk pont az ellenkezőjét bizonyítja. Ezeket a gyerekeket, ha komolyan vesszük őket, ők nagyon komoly emberek, nagyon okosak, nagyon intelligensek, csak sajnos kevesebb figyelem és kevesebb támogatást kapnak a környezetükben. Itt meg különösen a Durandában sokkal nehezebb körülmények között vannak, és ahogy Nagy Judittal elkezdtük ezt a gondolatmenetet tovább vinni, próbáltuk ebből valóságot létrehozni, és ahogy látja, itt ez a valóság, ami mindannyiunknak öröm tulajdonképpen. Örülünk, hogy ezt csináljuk, örüljük, hogy ezek a gyerekek ilyen környezetben vannak, örülünk neki, hogy a tanulmányi eredményeik sokkal jobbak. Természetesen ez nagyon sok energiát jelent. A Nagy Judit asszonytól folyamatosan kapcsolatban van a szülőkkel, az iskolával, a tanárok, illetve az igazgatókkal, és hogy mindenhonnan kapjuk a visszajelzéseket, hogy hol lehet, hol érdemes még erősíteni, vagy jobban figyelni, és itt majdnem egyére szabott módszerekkel foglalkozunk itt a gyerekekkel. 15-20 gyerekről van szó. Délután, amikor végeznek az iskolából, ide jönnek, nem az utcán, nem az, hogy nincsen dolguk. Itt szeretettel várjuk őket, várja mindenki őket. Itt el tudnak lenni nem csak tanulni, hanem játszani, fejleszteni a gondolkodásukat, az ő tehetségeiket, figyeljük őket egyenként, hogy ki mibe jó, és arra próbálunk koncentrálni. Az alappedagógiai képzéseken kívül itt szakterületeken is matematikát, informatikát, angolt, meg egyéb területeken is szoktuk foglalkozni. Zenével is foglalkozunk, itt alapdolgokkal tulajdonképpen, és egyre jobban próbáljuk szélesíteni ezeket a foglalkozásokat. Természetesen nem csak ezekkel a gyerekekkel szeretnék foglalkozni, hanem szeretnék az utánpótlással is. Már a következő szeptembertől jönnek az első elsőseink, és ővelük is fogunk foglalkozni. Én azt gondolom, hogy ez egy alapvető emberi feladata, kötelessége mindannyiunknak, hogy valamivel hozzájárulunk, visszaadjunk valamit a környezetünknek, amit mi megkaptunk valamikor, valahonnan, szülőktől, környezettől, társadalomtól, tanároktól. Ezt vissza kell adni úgy tisztességes, így gondoljuk ezt az egészet.

0: De főleg akkor hátrányos helyzetű gyerekek járnak a tanodába?
1: Mi nem gondoljuk, hogy hátrányos helyzetű gyerekekről van szó, hanem nehezebb környezetben, nehéz körülmények közöttben lévő gyerekek, ők nem hátrányos helyzet.

0: Jack honnan van. Az, hogy én ilyen barna, ugye majdnem közéjük való vagyok, és így közelebb vagyok hozzájuk, jobban fogadnak el, meg egy másik hölgy, aki szőkefehér is akar tenni a gyerekeikért. Nagyon óvatosak, gyanakfóak voltak az elején, amíg nem látták, hogy mit próbálunk tenni. Folyamatosan kommunikáltunk, folyamatosan elmondtuk az elképzeléseinket, és folyamatosan próbáltuk őket bevonni a mi programjainkba, a mi tevékenységeinkbe, és így most már teljesen biztosan azt mondják, a legtöbb szülő azt mondja, ha Judit néni szervezi, akkor nyugodtan legyenek ott. Úgyhogy teljesen más a helyzet, sőt, bátorítást kap a többi gyerek, a többi család. Egyre több jelentkező van a tanodában, sokkal többen jönnének, mint amennyit mi nekünk egyelőre van kapacitásunk, próbálunk bővíteni a lehetőségeinket, és reméljük, hogy valamikor valamilyen kvótát vagy állami támogatást is kapunk, és reméljük, hogy nem mi egyedül fogunk ezt csinálni, hanem a civil társadalom többi része is próbál tenni ezért. Mondom, ez a legkönnyebb, hogy azt, hogy legyintük, ebből úgyse lesz semmi, ez nem igaz. Itt látják ezeket a gyerekeket.
1: Milyen nehézségekkel találkoztatok ugye a tanoda elindításakor, vagy azt megelőzően? Mik voltak a legfőbb akadályok, amiket meg kellett küzdeni?
0: Maga a gondolat furcsa volt. Nekünk természetesen nem ad, hanem a környezetünknek, hogy megőrült élet, mit akarsz itt ezzel? Senki nem mer oda betenni a lábát. Te meg oda akarsz menni, meg ezekkel akarsz foglalkozni. Nem lesz ebből semmi. Természetesen nagyon elszántak voltunk ebbe a történetbe. Ránézni ezekre a gyerekekre maga a csoda tényleg, és az, hogy az ember nem akar értük semmit tenni, ez önmaga bűn szerintem. Az volt a környezet részéről a visszajelzés, hogy megőrültél. Utána meg ennek a megvalósítása, az egésznek a megvalósítása, hely kell, anyagi lehetőségek. Mai napig is nagy rész saját pénzünkkel, saját anyagi lehetőségeinkkel próbálunk hozzájárulni, vagy fenntartani ezt az egészet. Az épületet megkaptuk az önkormányzattól azzal, hogy használhatjuk. Természetesen nem ilyen állapotban volt, ez rengeteg teendő volt itt, és természetesen befektetések is voltak. Mai napig tulajdonképpen úgy tudom, hogy nem fizetünk a bérleti díjat, viszont a rezsidíjat mi fizetjük, és az összes fenntartási költséget, a számítógépek, a padok, az asztalok, minden a infrastruktúrát mi szereztük tulajdonképpen. Illetve, ahogy mondta Judit a beszédébe, hogy próbáltunk valamilyen támogatást kapni a kis buszra, hogy a programjainkra vigyük a gyerekeket, mert ezért nehezen mozognak innen ebből a környezetből, más környezetbe, és szerencsére kaptunk 5 milliós támogatást, 1 millió forintos támogatást, amit 4,5 millióval kiegészítettük saját pénzünkből, és egy használt buszt vásároltuk meg, már többször használtuk természetesen. Az a tervünk, hogy valaha, amikor lesz lehetőségünk, hogy őket elvigyük iskolába, reggel iskolába, illetve elhozzuk az iskolából, mert korábban az volt tapasztalható, hogy sokan maradnak le az iskolából. Ennek nagyon sok oka van. Az, hogy innen a környezetből télen, amikor nagy koszsár, eső meg minden, a gyerek mire kimegy az aszfaltra, addigra csupa sár lesz, és mire bemegy az iskolába, a többi gyerek kicikizik őket, úgyhogy nem igazán érzik jól magukat. A másik meg a gyerek magától nem fog hajnalba felkelni azért, hogy elmenjen iskolába, és a szülőktől nem látja, nem kapja ezt az ösztönzést, hogy igenis fel kell is menni. Mi azt a hézagot próbáljuk pótolni, és ösztönözzük a szülőket és a gyerekeket arra, hogy majd bevisszük őket az iskolába, és visszahozzuk, de ez a következő tervünk. Megvan a busz, csak sofőr kell hozzá. Többször gondoltam, hogy én majd korán, mielőbb bemegyek a kórházba, én bevinném a gyerekeket, de egyelőre logisztikailag nagyon nehezen tudom megoldani.

0: fővel dolgoztok itt a tanodában?
1: A gyerekek ilyen 15-20 folyamatosan változó, de van egy fix gárd, az a 15 biztos. Vannak követelményeink, ahol minden szabad, ott semmi nem jó. Ezért vannak követelmények, amiket be kell tartania minden gyereknek, mindenkinek, a szülőknek, a tanároknak, mindenkinek. Illetve a tanáraink, 2 fix tanár pedagógusunk van, akik minden nap délután itt van. Azon kívül Nagy Judit asszony, ő pszichológus, aki foglalkozik a gyerekekkel személyesen, beszélget velük, illetve próbálja terelgetni őket. Azon kívül van matek tanárunk, aki korrepetálja őket, van angol tanárunk, aki szintén segíti őket, van informatikai tanárunk, aki szintén támogatja, mert nagyon fontos, hogy ne maradjanak le informatikai szempontból, csak az egy ilyen két élő fegyver az informatika, a mobiltelefon, az internet világa, hogy mettől, meddig, hogyan, ez nagyon nehéz történet, próbáljunk valamilyen mederbet, kordába tartani ezt az egészet, és változó volt, múlt hónapig volt egy karaté tanárunk, aki tulajdonképpen mozgatta őket és tanította őket valamilyen kisebb önvédelmi mozdulatokra. Én azt gondolom, ez is szükséges, nem csak jó gyereknek kell lenni természetesen, de azt is kell tudni, meg kell tanulnia, hogy mi a jó, mi a rossz, és mikor kell szorul segítségre, illetve önvédelemre.
0: Mennyire tudjátok beépíteni a gyerekektől érkező igényeket, hogy mire van igényük, és aszerint alakítani a tanoda programjait vagy tevékenységeit?
1: Attól függ, hogy milyen igények, ha a tanulási igényeket teljes mértékben. Pontosan azon vagyunk folyamatosan, hogy teljes mértékben az ő igényeikhez igazítsuk a mi tevékenységünket. Mi ezért jöttünk létre, ezért akarjuk ezt az egészet, hogy az ő igényeiket próbáljuk támogatni. Természetesen megvannak ezek az iskolai normák, a társadalmi normák, a tanulási normák, amire próbáljuk őket folyamatosan teregetni és tanítani. Augusztus 20-án, ahol volt a kenyeráldási ünnep, ezek a gyerekek beültek a templomba, és hang nélkül végig, nem így volt az elején, ők azért hangosak, a gyerekek érthető, végig csendbe ültek és hallgatták. Felmerült bennük a nyáron, meg is csináltuk, hogy több gyerek nem tud úszni. Úszótanfolyamot indítottuk nekik, csak az volt a kérdés, mert a tanárok vagy az úszómesterrel, edzővel úgy lehetett megállapodni, hogy 7-kor kezdi, ő 7-kor egy-másfél órát foglalkozik velük. Az volt a problémák, hogy fognak felkelni. Nem hiszi el, 7 órakor mindegyik itt volt, abszolút, és mindegyik itt volt minden nap, és ott voltak az oktatáson, szerencsére most már nem feltjük őket a vízbe. Nagyon szép dolog. Én szerintem tényleg most nem akarok nagy szavakat mondani, de ez az emberi létezésnek egy nagyon fontos mozzanatát élünk. Ezért érdemes élni, érdemes csinálni. Ezen kívül persze, hogy én orvos vagyok, azt is szeretem, de ez egy másik történet.

0: nem csak másoknak, nem csak nekünk kell tenni ezekért a gyerekekért, hanem a társadalom természetesen, meg a szülők azért, ahogy mondtam, szeretnék a szülőkbe fejleszteni olyan szintű elköteleződés bizonyos értékek mellett, hogy egy jobban alkalmazkodó közösséget tudjunk építeni, és több kitörési lehetséget tudunk teremteni az itt élőknek. Nem csak a gyerekeknek, hanem az itt élő embereknek is.
1: És a felnőttek nyitottak erre egyébként?
0: Az elején majdnem lehetetlennek gondoltuk ezt a feladatot. Sajnos bennünk is van egy kis befolyás a társadalmi előítéletnek, olyan, tehát úgy sem fog veled szóba állni, de egyre jobban érezzük azt az igényt, és egyre nyitottabbak itt a roma lakosságok. Ezért itt a Durandába magyar ember nem nagyon szokott itt lenni. Én mentőztem itt Gyöngyösön 10 évig, és nagyon nehezen jutottunk erre a területre. Most látja, hogy mennyi magyar ember van, sőt, én még bármikor bemegyek a Durandába, és nincsen semmi gond.
1: Ezt az elmúlt egy évet hogyan lehetne összefoglalni, milyen eredményeket ért el a tanoda?
0: Hát az eredményeink a mi gyerekeink. Ahogy rájuk nézünk, fontos, hogy ők boldogok legyenek, már pedig látni rajtuk, hogy boldogok. Jól érzik magukat itt ebbe a közegbe, csapatként lépnek föl, ha megfigyelő őket, mindig együtt vannak, védik egymást, figyelnek egymásra, vigyáznak egymásra, még akkor is, ha néha eldurvul a játék, akkor is egymást próbálják csitítani. Ezen kívül azért tanulási eredményeik, mondta Nagy Judit a beszédébe, hogy egy-egyet javítottak. Persze volt átlagban ez. Volt, aki több, mint egy-egyet javított, volt, aki egy-egyet, volt, aki kevesebb, mint egy-egyet, de összességében a tanárok és az iskolák tényleg le vannak döbbenve. Az elején az iskolák sem nagyon akartak velünk komolyan foglalkozni, de amikor látták, hogy a gyerekek javulnak, egyre komolyabban vesznek minket is a tanodát.
1: Ugye még elég picik a gyerekek, de azért érződik már akár a tanoda hatására, hogy így a távolabbi céljaikról is gondolkodnak, vagy megfogalmaznak olyan dolgokat, hogy mivel szeretnének majd foglalkozni, vagy hogyan alakul majd az életük?
0: Mindenképpen ez egy alapvető célunk az, hogy amikor mi elkezdünk velük, mi megpróbáljuk velük beszélni, Judit beszél velük sokat, és megpróbálja velük megfogalmaztatni, hogy mit, miért teszi meg, miért akarja csinálni, mi akar lenni. Mi nem akarjuk űrhajósokat belőlük csinálni, de természetesen, ha van olyan tehetséges közülük, aki űrhajós lesz, akkor mi ezt támogatni fogjuk. Egy átlag tisztességes polgár legyen, aki jól tud élni, jól családot tud nevelni, gyerekeket, boldog legyen, és hasznos lesz a társadalomnak. Minden tisztességes munka ez abszolút értékes a társadalom részéről, értékes a festő, értékes a vízvezetékszerelő, az orvos. Ez nem az emberi minősítés jelent, hanem egyszerűen csak a foglalkozást.
1: Hogy látod, a közeljövőben vagy a távoli jövőben milyen célokat szeretnétek elérni a tanodával? Akár 3-4 év vagy 5 év múlva, hogy látod a tanodát?
0: Azt szeretnénk, hogy minél többen tovább tanuljanak, minél többen, ha kell az egyetemet, akkor azt is támogat. Ezt beszéltük Judittal. Ha valaki egyetemet akar, azt mi támogatjuk, és végig fogjuk vinni ezen az úton. Szeretnénk minél többen, minél tovább tanuljanak és foglalkozzanak ezzel az egész történet.

0: Farkas Lászlóné vagyok, a Gyöngyösi Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.
1: Hogyan vesz részt a Nemzetiségi Önkormányzat itt az egy éve működő tanoda életében?
0: Mivel a Durandáról van szó, nagy része a Durandáról szól itt a tanoda, a gyerekekről, és én is itt lakom a Durandába. Én is nagyon szeretek segíteni a gyerekeken, a szülőken is, akik rászorulók és segítséget kérnek. Bármilyen segítséggel hozzám is szoktak fordulni.
1: Akkor egy szoros együttműködésben vagytok itt a tanoda vezetésével?
0: Igen, igen. Együttműködünk a Nemzetiségi Önkormányzattal, a tanoda.
1: A Nemzetiségi Önkormányzat milyen tevékenységeket végez még itt helyben?
0: Hát programokat szoktunk szervezni, nagyon sok munkánk van, nagyon sok munkám. Pályázatokat szoktam benyújtani, általában meg is nyerem, és megvalósítom. Nagyon sok rendezvényünk volt már ez a két év alatt. Mikulás ünnepség, gyereknap, roma hagyományokat őrizzük, föllépünk a gyerekekkel, cigánytánccal, de a tanoda ez nagyon-nagyon segít a gyerekeknek itt a Durandában.
1: Milyen terveid vannak? Mi az, amit még szeretnél megvalósítani?
0: Mint Nemzetiségi Önkormányzat, hát tényleg nekem is ez a tervem, hogy itt a gyerekeknek hagy segítsek. Itt, mivel nagyon elfajult a kábítószer, hogy a gyerekek ebből hagy maradjanak ki. Hogy csak a tanulás, fejleszteni őket, amit csak lehet kihozni belőlük, integrálódni.
1: Mit kell tudni a helyi közösségről?
0: A szülők egyébként egyre közreműködnek, bíznak bennem, minden kérdéssel, bármilyen bajjal hozzám fordulnak, szívesen segítek neki, amiben tudok, amiben van lehetőségem, együttműködnek a szülők is.
1: Akkor nyitottan vették ezt az ötletet is, a tanodának az ötletét, ami ugye már egy éve működik, hogy a gyerekeknek minél több lehetőséget megadjanak.
0: Igen, nagyon szeretik, hogyha ide járnak a gyerekek, addig sem csavarognak. Ez tényleg közösségépítő, a gyerekeknek ez kikapcsolódást tanul. Nem csak a tanulásról szól itt a gyerekeknek, hanem tényleg, hogy egy kicsit fejlődjenek egymással szemben is, teljesen máshogy viselkednek. Azóta nagyobb lett a baráti körük.
1: Akkor sok szempontból is fontos ez a munka, amit itt végeztek, akkor így karöltve a tanodával a gyerekek érdekében.
0: Igen, igen. Szeretek itt dolgozni, szeretek a gyerekekkel foglalkozni, ők is nagyon szeretnek engem, a tanodát nagyon szeretik. Eleinte egy kicsit húzódkodtak, hogy úgy gondolták, hogy csak tanulás, de tényleg itt nagyon sok program van nekik, táborok, sok mindenben részesülnek, Nagy Judit által és Omár úr által.

0: volt a Jelenlét, Roma Közéleti Magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Pór István hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Ásin Dévlisza, Ficcanatos, viszont hallásra.
1: Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben lovári nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Kvalla Gábor.
2: Trinfálo glaso. Leunglikano rádió osko lovaritsko nacionálno glaso.
3: Teven bachtale romale. Kate ungriko rádió vosajsunen perománisib. Muroanav Kvalla Gábor. Kolompár Gábor, Leszko o Románó nav moci, Andai Soltvatkert a kerel o Románó ketánipe. Vojko Dobhenel, névo Románó ketánipe trobúj. Lesz sajsú nempekadó, hajpo káver kurko. Papeszko trajovorbil.
4: A visszaszobak talomro pralóro, a drágo szunto de landasztó, a iszunto Mária. Na is szállat, oké, igen, nagyon sokára patyivak, hogy pe mandeg indi szárdam, fádi tudod, drágoszom tudod, hogy hajtíri búcsi, inkes elvásárbes. Me, andu jek mia, ija, sella, haj pe oktovár desengo, bers rakhagyilem, andu kis kunhalas, és pe akának pe szeptember 5-én, pe pánzsdó, pe szeptember eszko pánzsdó, hogy ez rakhagyilem, murodát Kolompár Sándor, anda kis kunhalasi, Muri dej meg anda soltvat kerti farkas borbála. Murodat csurári, evály köre kérdett kérde, igen nagyon budvers. Ando kiski unhalas trai szárde, majd appol alavi leandó tázdár, éppen ezért te már ne vály köre egy ázsenge. Kat he ando soltvat kert, hát meg kodipenám, hogy eftavárdes százalékunk kera szókat he, oprecirdine legázse, ande lenge vaj kure kerdele. Muridei kodi dopasrig lovaricaj, dopasrig ke meg kérdezsanam, hogy rumungrej. Hát von inkább e dráka, e réza, pe puva keren az búti. Apolal ugye manszi, jeg penyórisi, bo jeg perse szamaj puri szarme. Manszi trin savora, jeg sávosima, vagy desia bersengoj, szima jeg sej, vagy de sefta bersengi, mori majcini sej pedig de supázse bersengi. I majcini a kánk ande oktobar, ande okte iskola pírel, i maj bári voj ande bári iskola pírel, voj abba a dújtó osztályi pírel. Moro maj báró, ugye a sávó, kodó pedig maj do káver bers, ande de soktó bers májusba fogja te érettségizni.

0: horizont.
1: Ugye rak, hogy megpesszó szeri, hogy nagyon butzsíne számaszpó telepókan a cínoszimasz. Múri gógyi, kell megkérdezni, ima palpáli, hogy pestártó bers, kanasz messzimasz, trinstártó bers. Nagyon, nagyon biztos az, purnanges számasz, naszamesz, csak egy cínoszosztin, de csikodoszosztin, nem mindig szaszpamende, szaszkana nangeszimasz. Szász vikér, de hogy bukhajva szász. De sunkat he, nagyon bár ez penaltuk-e, muropral, de kaszavó, savoreszki, ke luma szász man, hogy mi akarnak csiparúvasz a Facebook-o, ha ez ozsanam me, ha jó tévévo. Nagyon lássi peszászkot he. Kodek kérdez az, hogy egy bokoyi, nakorkorik a szász. Okto dezsine, savora. Apola nacsolasz, ugye kadi vreme, Pál telepó, tehát Andó Soltvat kert, Moro papó, Andó Sejmös, kérdász, jegher. Círdász, építi száraz, jegher. Anglunes, tehát Andó Soltvat kert, Pál Rom, Majbutra minket po telepó ásile, olyan a Vrigelas, po Sejmös, kadó egy cinogáv, katár 5 kilométer ura Andó Vat kert. Kér, hogy kell egyébként száraz, hogy nem is tokot he. Andó Jekvátra, Romenca, Csizsan a szosztár, a gindis áldasz akkó, de voljon ez, hogy nászmi is tök érdeke az első ízbe, penász, kerenászi vója, és voly majd butkám lesz, szerintem azért gelasz rigate, hogy egy kőműves, akire lesz bútyi, és dik helasz kathari gázse, hogy visaj majd mi stotekere elpészkot rajó, hát kadó mi szakon Peszkók trajó, szakon pojék trubújtel el Andó Vászhaj, de trád el peszkó trajó. Kvorta kérdés, szármű stoj lesz ki.

0: Mascarutno hullamo 8 erta 3 da jek jek 8 8.
1: No, apol alpeli, ugye vami kotengelam, vo murodad, ugye kotengela Skype-es ko sokro, ko te kérdez o tata, ek cino kér, cino kér. Mesar szerint ma bár oszasz, de apol al gelemme, szimas bisebérsengo, hát körülbelül stárvár trinengo szasz, de súdúj négyzetméter ura szasz, kodó bárok her, andasz az barári, nem? Hát koliba, hát csikodik csiszasz. Nagyon cino szasz, hát stáre zsénenge, de súdúj négyzetméter ura, káncsi. No, apol al szasz, andó oktovárdes, haj íja, vimur ide gelast bucitekerel és oprelino szocpolo kede kindas murodad ha esasle inke otepi voli ne opre kede kindas murodad gajano ker de na kasavi sas sulumo vaj nadure sas peleste hanama bacerepo no kotem išto samas bararde ame amare sülőbura amárodat, amár idej, nagyon mistó szasza menge. Közben, mert ugye Iaber Sengó kérdélem 89-ben, gélem te sportol, így te karatézi, mert meg eddig indi szálltam, hogy végá, rak le, és hát ugye közben murodat, kérdég indi szálltam, hogy kerel kére le vájkure, ke nasadelesz, pont rendszer váltáskó, Iavardes, abban maladasz, a bérs, első ízbe angolul nesze romen bisalde avrianda búti egázinke asile ke godolen szász szakme hajszok zsaname spendasz ott attá mama ke sunka te nájszó te kerasz vági haj pírasz amenge anderéz ande drákape puvasz majd rá vlavárszai savorenca.

0: Kolompár Gábor, Leszko Románó Nav Moci, Andai Soltvatkert a Kerel o Románók Hetánipe, Vojko Dobhenel, Névo Románók Hetánipe Trobúj, Les Sajsunem Pekadó, Hajpo Káver Kurko, Papeszko Trajovorbil.
1: No, mert meg ugye gyelem, mikadár rá klénca, te zuma vamma, hát kadó zuma ipe, de hát szíva szabad, de susóve belsengó. Úgyhogy, hát pedig kefta bers kérdem, közben vi birkózi szárdem, kodó jegbers. Hát mure szítyi márus, hát mure szítyi pe. Hát andó anglu no osztályo, buki szárdem, ke mure ide, haj mure da csibi szárd, azt a zsutéma, ke virátyi, andó trin műszakkure kérde buti rátyi, pala mizméri, angla mizméri, szóval andó trin műszakkure kérde buti. Apolal vi andó tritó osztály, megint buki szárdem. És nagyon pár ez azért tényleg érdemé okta iskolé, rendesen, na esti hajszos arambe. És ugye közben a máró pral, mert nagyon kamosz lesz, egy ulasz, egy káneszesz. Jókvar penel mange, ugye karatézni pírosz, kathé, angla mende, szaszó, ugye sziók a szavó, busz meg álló, a velkote, mert szokkal enkáté rájti okta császunge. Hát például sunka, te hát zsasz kérek, hát de kájszan azt tudom, hát felelősségre volni szárdasz ma, hogy szokér azt mondja, jivende, de laszó jiv, bár és ilasz azt, vagy mínusz oktod és fokure. Hát például zsasz kérek, szamas sportóni, zsutyára szó buszol. Na például a vén Andrek, ott te tátoj, andó faházi, tátoj, majd meg hérengre tudom. Na mi kérdez az? Hát akkor szíma szabad ese bersengó. És kadó zsík vikatyi reme gelasz, amíg píros karatézni. Só bers píros, kajú gyula, kó tepén en azt mangé, szuntanen dev lesz, szari szartó bújt, jaszt tehet rá inpe, e manusa, nagyon sokára bújtja. Kedve, mert vina iszár nem egy gyulasz, meg viakának na iszára, kedve nagyon bári bújtja kérdezgéro, kedve nagyon-nagyon bár gógyész kiszasz, hogy ulake, nasz angla lesz te kontkadi kényes so búti, de bátyi váló búti oprelel, haj trádel angla peste.

No, apol áll, ugye a Riphirne Mure iskola, közben Mura Romja Terton, amen úzsa hajbaktále, Pinzsárnem, amen, de szilveszterisszás. És ugye, hát kote, hát Pinzsárdam, amen, Borbi Szárdam, amen, Szozsanam, amen. No, hát mi kamlem la, vi voj man, hát a szotekirav, szotekirav. No jó van, mely szútem tart kell hajnalba, hát kados az, 95 körül szaszkadó. Abból áll például, mert azt is kiri lesz ke, is kiri, laki, hogy kamat te zsavlende, te vol bimmal, azt a hely szózsanám, mert kézsan osz lesz, hogy lakott címo, ké muri romnyi, haj muri peny, barát kinyaszasz. És ugye nem azt telefoni, mobiltelefoni, haj Facebooko, hanem kérde társalgin az, hogy is kiri nász, jek váreszke. Pe posto gli opresso una slata banana di un kering kasave ternivato e gli scrim penge c'è che fece la posa in tem ci kering na hogy lila se go iskri o lil shuavo pre pe posto vel pa pare io misto ok av aven parte da ze pravde du mate da che da deske o già mer a pe kede per pe az i vidara element tri shogura siman no geleme kuntasa mi reba cesa pendemo sorsa si. Ugye ma intig fennem, mert a taszkó tata majdnem márdasz ma, itt ott elől ma ande palma. No, vikert, de szaszmúropral gelam, e mama sza. Mama a vilasz manca korkóri. Fennem, mert Melinda, kés unka, te Melinda. Maj avav, tute, káver, kurko, pentje da deszke, te zsutyár elame. Pendasz mistoj. Te kamesz, vitt, pendem mistoj. Képenem nagyon fajma. Tudsz a te volt bíma, gyors társaságú, ez hozzá nem. Például is tovább.

0: Kolompár Gábor, Leszko o Románó nav moci, Andai Soltvat kerta kerel o Románó ketánipe, Vojko dobhenel, névo Románó ketánipe trobuj, Les sajsú nem pekadó, hajpo káver kurko, Papesko trajovorbil.
1: No, Rikerde szasz, de azt duma peszked a deszke káver kurko, abaj tatasza, mori néposzak télegérem kell pizsére, Pénesz a tatásunk, a te kádi hajkádi kamenkádása vorasz, szóval pénesz pácsal. Pénesz, pénzsaj, de te animáte péng iskola te keren. Hát de okto iskola, hát akkor kérdem a már okto iskola. Na, mi kérd, ezt azt tényleg kérdem a már okto iskola. Apolal, anda ijavar de sajefta, berzs, ugye kérdem a már iskola, apola júniusba, 6. 27-én, pepistajt, efta, gyész, vinás lantar, amenge finoman kérdefagyi válasz.

Kurkadu Ungriko Rádió Voszasz per Románi Síb. Pejek Kurko Duvar, Saj Malagyon Manca, Pe Márcakó, Taj Zsója Kogyesz, Saj Sunen Amen. Kvalla Gábor Esz Sundine. Ásendév lesz a.

0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben ruszin nyelvi műsorunkat hallják.
1: Ruszinska programma Magyarskoho rádia. Milí posluchači, ze studií vás pozdravuje Anna Fabian i redakcija Rusinskoj programi Mađarskoho radija. U našoj dnešnjoj svjatočnoj programi možete čuti peršu čast svjatoj liturgiji do svjata maloji bogorodici roždenija pri svjatoj Divi Mariji, kotru liturgiju na staroslavijanskom jeziku celebrovav dr. Ištvan Čabini. 2016. roka u Grekokatolickoj crkvi na Rožaktare u Budapešti. У святой літургії брав участь центральний ліпотварюжський хор. У нашій програмі желаємо вам приємну забаву.

0: A műsor újra meghallgatható a www.mediaclick.hu weboldalon.
1: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Rádics Milenko.
2: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Az előttünk álló fél órában egy különleges zenész életével, munkásságával ismerkedhetnek meg, aki a szerb zenei hagyományokon alapuló, Szerbiában már évtizedek óta nagy tradíciókkal rendelkező, ám a nemzetközi zenei palettán csupán az utóbbi két évtizedben kimagasló helyet kivívó szerb fúvós népzene jeles képviselője. A szerb trombita mesteréről Boban Markovicsról szól mai műsorunk, amelyben az általa játszott Csocsek, azaz a 19. században az Oszmán Birodalom területén kialakult 9/8-os orientális motívumokkal tarkított zenei irányzat néhány változatát is hallhatják. Tartsanak velünk a következő 30 percben is!

A Magyarországon is nagy tiszteletnek örvendő Boban Markovics a szerb pravoszláv egyház által használt Julianus naptár szerinti május 6-án tartandó Szent György napján, a cigányok legendás ünnepén Gyurgyevdánon született, a délszerbiai Vladicin Hán városából származó zenész nagyapja Pavle, aki szerbiai királyoknak is muzsikált, illetve a szintén különféle zenekarokban játszó apja révén ismerkedett meg a trombita zenével. Boban Markovics már 7 éves korában megismerkedett a trombitával, ám gyerekként elsősorban focizni szeretett, és nagy álma is az volt, hogy felnőttként labdarúgó legyen. Apja nem volt túl boldog egyetlen fia ilyen álmait halva, ezért komoly beszélgetésre került sor. A te sorsod, hogy trombitás legyél, ez volt apja mondandójának lényege. Innentől kezdve Boban élete megváltozott, komolyan gyakorolni kezdett, eljárt apjával és a zenekarral a különböző zenélésekre, lagzikba, ünnepségekre, ahol többször kifulladásig játszottak. Többek között a már előbb említett csocsekeket, a Dél-Szerbiában igen elterjedt ritmusokkal. Most hallgassuk meg a roma, illetve a szenela csocseket Boban Markovics és zenekara előadásában.

Boban Markovics 20 évesen alakítja meg első zenekarát, amellyel már kész versenyezni is a Gucsai fúvós találkozón, ahol 1961-től minden évben a legjobb fúvós szerb népzenét játszó zenekarok a Dragačevoi trombitás találkozón méretik meg magukat. Nincs nagyobb elismerés a szerbiai trombitások számára, mint megnyerni a fesztivál első trombitája díjat ezen a találkozón. Boban Markovics 5 alkalommal nyerte el ezt az elismerést, 1995-ben pedig a trombita mestere díjat, 2005-ben pedig a Gucsai fúvós találkozón nagykövete díjat is odaítélték neki, ami talán a Balkán legfontosabb trombitás elismerése.

A sikert sikerre halmozó Bobánt a többszörösen kitüntetett filmrendező Emir Kusturica és a legismertebb balkáni zeneszerző Goran Bregovic meghívják, hogy vegyen részt az Underground és az Arizonai Álmodozók című filmek zenéinek elkészítésében.

Boban saját tehetségét nem a zeneiskolában csiszolta ki, hanem rengeteg munkával, a hangszerre való figyeléssel, a ritmusok, a zenével való foglalatossággal. Fiatal zenészként meghívást kapott Londonba, hogy vegyen részt egy nemzetközi zenekarban, ahol még 20 trombitással karöltve készült az előadásra. Mikor kezébe adták a kottát, zavarba jött, mivel nem merte bevallani, hogy nem is ismeri azt. A probléma végül is megoldódott. Megkérte a zenekart, hogy játsszák el számára a kompozíciót, majd ezt hallva hiba nélkül bekapcsolódott a folytatásba.

Boban komoly nemzetközi karrierje 1999-ben kezdődött, ekkortól saját 13 fő zenekarával, amelynek vezetőjévé 2006-ban 18 éves fiát Markot teszi meg, többször bejárja Európát, az Amerikai Egyesült Államokat, Kanadát és Izraelt is. Készített lemez Lajkó Félix-szel, tevékenységei között szerepel a balkán cigányzenéinek más zenei műfajokkal és kultúrákkal való kapcsolódási pontok kutatása. A 13 főből álló zenekar egyrészt a saját roma zenei tradícióját képviseli, amely nyitott a roma kultúrához is kötődő más zenék és kultúrák iránya felé.

Mai adásunkat Rádics Milenko szerkesztette és vezette, köszönöm figyelmüket. Műsorunkat újra meghallgathatják az interneten a mediaclick.hu oldalon.

0: Egy korábbi műsor ismétlését hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
1: Informatívno-múzicski magázin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.